kyerɛ onyine kyɛ nyine kyɛ ne ɛnkwa mfie ɛna awurade de bɛka ho ɛnti yɛgyina awurade asɛm yi so na yɛde abɔ mpaeɛ asrɛ nyine kyɛ asrɛ nkwatenten asrɛ ahoɔden apomoden apomoden